0: C'est un embrayage qui patine.
1: C'est les volets qui claquent.
2: C'est une corne de brume.
3: C'est une fraise de dentiste.
4: Mais non, c'est...
5: Super Larsen.
6: Vous écoutez Super Larsen.
7: De kilenc rajka muzsikált a fülemben, a sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádrid, etalá, oj, dirad, etalá, nala, dirit, nala. Oj, etalá, na, tenid, nila, tana, anya, anya, dini, nala, datala, tina, anya, odrid, etalá, etadrid, ala, da, ya, terid, etalá, nala, dirit, nala. Oj, etalá, ya, da, ya, da, ya, dirid, ya, ya. Oj, tirid, ya, dirid, etalá, ya, terid, etalá. Oh, titan, in your life,

Dekilenc rajkó muzsikált a fülemben, azt sem tudtam, mi jutott az eszemben. Áj, etalá, ádri, de atalá, oj, de atalá, nala, de rinala. Oj, talá, na, te, de latalá, anya, anya, de rinala, de atalá, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, de rinala, Hey, kincsem drága, kincsem a fazékba, semmi sincsen, bizony istek a melon feleségem. Hogy diridata la la la, aladida, etera da ridina na ridina ya. Hogy adridata la la, etala ridina na ridina la la la, etala la la ya.